előrejutás, lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, a belső átterelt sáv gond nélkül használható. És egy kicsit korrigálnom kell az évfordulókat is, mert a magyar dallapja 13-án, tehát tegnap volt, és ma a keresztény egység napja van Magyarországon, amelyet 1996 óta a Pannonhalmi Bencések kezdeményezésére tartanak meg. Hát ez is egy kívánt és szép kezdeményezés és dolog, mondja Isten, hogy megvalósuljon. Ludwig van Beethoven 4. szimfóniájának 3. tétele, a menüett hangzik most el, a bázeli kamarazenekart Giovanni Antonini vezényli.

Ludwig van Beethoven opusz 60-as negyedik szimfóniájából hangzott el a harmadik tétel, a menüett. A bázeli kamarazenekar karmestere Giovanni Antonini volt. Most hallgassák meg Piotr Csajkovszki opusz 7-es Ádúr válsz szkercóját, előadja Sziatoszláv Richter zongorán.